0: Magyar Hírmagazin.
1: Egy újabb kánikulai nap végén köszöntöm a kedves hallgatókat, én Bányi Kriszta vagyok. Mondjuk a nyári meleg jól passzol ahhoz, hogy ezzel a hétvégével most már egész Ausztriában kitört az iskolai nyári szünet. Ezzel persze párhuzamosan sokan indultak el délfelé nyaralni is. Erről is lesz szó ma, és persze sok más érdekes és fontos hírt is hozok. Tartsanak velem! A nyelv a kultúra és a hagyományok megőrzéséhez továbbra is évi 7 millió euró áll rendelkezésre az ausztriai őshonos népcsoportok számára. A támogatási keret ugyan nem változik, a parlamenti vitában azonban több vélemény is elhangzott ezzel kapcsolatban. A népcsoporti támogatás a szövetségi kancellária költségvetésének része, amelyet a Nemzeti Tanács a 2027-28-as kettős költségvetés részletes vitája keretében tárgyalt. A részletekről Palágyi Zsófiát hallják.
2: A szövetségi költségvetési tervezet indoklása szerint az állam a népcsoporti törvény alapján olyan intézkedéseket és projekteket támogat, amelyek a népcsoportok fennmaradását, identitásának, nyelvének, kultúrájának, valamint jogaik megőrzését szolgálják. Emellett támogatást kapnak a népcsoportok együttélését elősegítő interkulturális projektek is. Az úgynevezett egyéb támogatások keretében a jövőbe mutató kezdeményezések finanszírozására is lehetőség nyílik. A 2026-os támogatási prioritások között szerepel a digitalizáció, valamint a népcsoporti, ifjúsági és utánpótlás programok támogatása. A szövetségi kancellária tájékoztatása szerint a támogatási súlypontokat minden évben az aktuális igényekhez igazítva a népcsoporti tanácsadó testületekkel, Volksgruppenbeiräte egyeztetve határozzák meg. A Nemzeti Tanács költségvetési vitájában Agnes Totter az ÖFAP-től és Krisztof Czarić szintén az ÖFAP-től fontos jelzésnek nevezte, hogy a népcsoporti támogatás finanszírozása biztosított marad. Az SPÖ-s Pia Maria Wieninger szerint ez lehetővé teszi, hogy a népcsoportok tovább adhassák nyelvüket, hagyományaikat és kultúrájukat.

0: A zöldpárti Olga Foglauer ugyanakkor kifogásolta, hogy sem 2027-re, sem 2028-ra nem terveztek támogatás emelést, mint hangsúlyozta, a megemelkedett működési költségek miatt több népcsoporti egyesület már most is kénytelen volt munkatársakat elbocsátani. A szövetségi kancellária jelentése szerint a legnagyobb támogatási összeget a karintiai szlovének kapták, a teljes keret 34,3%-át. Őket követték a burgenlandi horvátok 27,9%-kal. A magyar népcsoport a támogatások 11,4%-ában részesült, míg a roma népcsoport 10%-ot kapott. A cseh népcsoportnak a támogatási keret 9,1%-át, a szlovák népcsoportnak pedig 2,3%-át ítélték oda.
1: Az elmúlt héten a Bécsi Magyar Iskola Egyesületben a meserejtélyek tábor várta kalandozásra a gyerekeket. Közismert magyar mesék és nemzetközi irodalom legismertebb gyerekregényei is helyet kaptak a rejtélyek között. Minden nap új titkokat és történeteket fedeztek fel a táborozók, de nem hiányoztak a kalandozások sem. Legyen az éppen egy szabadulószoba, vagy akár egy kirándulás egy különleges múzeumi tárlaton. Árulja el Nik Ildikó, a tábor vezetője.
2: Ezúttal a választott mesék nem csak magyar mesék voltak, volt dr. Bubó is, meg Pitke őrmester, de a világirodalom remekeiből válogattunk. Ezek közül hármat dolgoztunk föl mindenféle szabadulószobán keresztül, meg művészkedtünk, meg képregényt készítettünk. Az egyik Alexandre Dumas, a Három testőr című regénye volt, a másik Mark Twain, Tom Sawyer kalandjai, és a harmadik pedig Jules Verne, vagy hát Verne Gyula, Rejtelmes sziget volt. Ugye maguk a regények és a mesék is tele vannak rejtélyekkel, de hogy a délutáni program az mindig kapcsolódott a délelőtti meséhez, és akkor így jutottunk el például dr. Bubó nyomozása kapcsán, múzeumi tolvajlással az Albertina Modernbe, ahol egy nagyon klassz kiállítást néztünk meg, és hogy ez adta magát, hogy ott a kép regények és graffiti világába egy kicsit belemélyedjünk. Egy másik regénnyel kapcsolatban aztán szabadulószobát is csináltunk a kicsiknek. Egy nagyon kedves foglalkozással készültünk. Úgy neveztük el ezt a foglalkozást, hogy meseműhely. Különböző borítékokból húzhatták ki a mese különböző tényezőit, így a helyszínt, a kellékeket, a szereplőket, tehát mindent, és akkor ebből alakították ők maguk ki a kis meséjüket, és aztán tanítottam nekik egy nagyon egyszerű módszert, hogy hogyan lehet egy Leporello mesekönyvet készíteni, és a kis megírt meséjüket lerajzolták, és pénteki napra vízi játszóterezést folytattunk, és így zártuk a hetet. Egy gyönyörűséges dallal kedveskedtünk még a szülőknek, amit egész héten gyakoroltunk, és hogy a környezetszennyezés meg a környezetpusztítás megbeszélve előadtuk a szülőknek.
1: Volt-e esetleg olyan, amit a gyerekek visszajelzése alapján azt lehet mondani, hogy a legjobban tetszett nekik?
2: A legjobban, hát ugye most a vizes játszótér nyert el a tetszésüket, de a szabadulószoba nagy sikert aratott. Rejtelmes szigethez kapcsolódva egy olyan játékunk, hogy körbeültünk, és van egy hajónapló könyvem, aminek üres a közepe, és ebbe készítettem ilyen kalózos feladatokat. A Karib-tenger kalózai zenére ment körbe ez a könyvecske, és akinél megállt a zene, húzni kellett egy feladatot, és teljesíteni kellett. Ebben volt logikai feladattól kezdve fizikai tevékenység, tehát minden vicces, írás, olvasás, bukfencezés, de mindenféle. Hát rengeteg rötyögés, kacagás, tehát ez, szerintem ez volt a top.
1: Apropó tábor és nyári vakáció. Ma kezdődött Ausztriában a második vakációs hétvége. A múlt hétvégén ugye Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban több mint 500 000 diák számára kezdődött meg már a nyári szünet, most pedig Steyrországban, Karintiában, Felső-Ausztriában, Salzburgban, Tirolban és Vorarlbergben is csatlakoztak hozzájuk a gyerekek. Emellett 4 német tartományban és Hollandia egyes részein is kezdetét vette a nyári szünet. A szokásos nyári utazási forgalom mellett ezen a hétvégén számos koncert és fesztivál is zajlik Ausztriában, amelyek tovább növelik a forgalmat. Az ÖBB szerint az elmúlt hétvége volt a legforgalmasabb utazási hétvége a szünet kezdetével a nagy tartományokban, Bécsben és Alsó-Ausztriában. A mostani hétvégére a vasúttársaság egy átlagos nyári hétvégét vár, azonban felhívják a figyelmet a helyfoglalásra.
3: Nemzetközi hírek.
1: Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Ahogyan az uniós hatóság pénteken Brüsszelben közölte, Magyarország a 25. tagállamként csatlakozik, ami jelzi az ország jogállamiság helyreállítására irányuló újbóli elkötelezettségét. Az EU pénzügyminiszterei eközben utat nyitottak a Magyarországnak járó 10 milliárd euró kifizetésének. Ebből körülbelül 6,5 milliárd támogatás, mintegy 3,5 milliárd euró pedig hitel. Jóvá hagyták az új magyar helyreállítási és reziliencia tervet, amely alapot képez az eddig befagyasztott források kifizetéséhez. Az EU a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor kormányzása alatt elkövetett számos jogállamisági jogsértés miatt mintegy 17 milliárd eurót blokkolt Magyarországnak. Most az ország számára végrehajtandó tervben nemzeti reform és beruházási programokat határoznak meg a Next Generation EU uniós helyreállítási program keretében. Az uniós ügyészségnek állandó képviselettel kell rendelkeznie Magyarországon, hogy megvédje az uniós forrásokat a pénzügyi bűnözéstől. A Tisza párt választási győzelmét követően Magyar Péter miniszterelnök már májusban benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. És akkor híreinkben következzen egy műsorajánló. Vasárnap ismét jelentkezünk Adj Isten Magyarok televíziós magazin műsorunkkal a megszokott időben 14 óra 15-kor az ORF 2-es csatornáján Burgenlandban és Bécsben. Weber Katalin, a műsor szerkesztője ajánlja most a holnapi televíziós adásunkat.
4: Adásunkkal az egykori osztrák-magyar, ma burgenlandi alsó-ausztriai határról jelentkezünk. Itt felkeressük az 1921-es kirchslági összecsapás helyszínét, megfejtjük az úgynevezett magyar templom titkát, és persze nem hagyhatjuk ki a várat sem. Első riportunkkal Bécsbe látogatunk, ahol az osztrák kormány új reformcsomagjának köszönhetően fontos előrelépés történik az őshonos népcsoportok elismerésében. Mind a 6 autochton népcsoport bekerül az osztrák alkotmányba, és új intézkedések szolgálják majd közösségeik támogatását. Ezután Tirol felé vesszük az irányt, egy napot töltünk az innsbrucki magyar házban, mely jóval több egy egyszerű épületnél. Az 1956-os forradalom után itt találtak új otthonra magyar menekültek, ma pedig a helyi magyar közösség találkozó helye. Innen Burgenlandba vezet az útunk, ahol a felsőri kétnyelvű szövetségi reálgimnázium tanévzáró ünnepségén jártunk. A többnyelvű műsor a sikeres érettségig és az új első osztályok indulása egyaránt azt mutatják, hogy a kétnyelvű oktatásnak biztos jövője van. Ezután Bécsben egy olyan óvodába látogatunk el, ahol a legkisebbek már egészen korán természetes módon sajátítják el a magyar és a német nyelvet. A Komenszki iskolában működő magyar-német kétnyelvű óvoda csaknem 20 éve segíti a családokat abban, hogy a magyar nyelv a mindennapok élő része maradjon. Adásunkban az Őrvidék kulturális öröksége is megelevenedik. Régi egyházi énekek, tájnyelvi kifejezések és hagyományok idézik fel azt a sokszínű világot, melyet helyi közösségek és lelkes hagyományőrzők őriznek és adnak tovább. A végére pedig egy kis gasztronómiai nyomozást tartogatunk, valóban jár Mazsola az eredeti somlói galuskába, és mi köze van, vagy éppen nincs a hortobágyi palacsintának a hortobágyhoz, ezekre a kérdésekre is választ kapnak adásunkban. Tartsanak velünk!
3: Időjárás.
1: Az éjszaka többnyire tiszta marad az ég, a szél csillapodik, a hőmérséklet pedig 19 és 13 fok közé csökken. Holnap vasárnap aztán ismét várható néhány órás napsütés, azonban napközben felbukkan néhány felhő, amelyek időnként sűrűbbek is lehetnek. Az északnyugati, illetve északi szél közepes lesz, majd megélénkül. Nagyon meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet ismét 26 és 31 fok között várható. Mára adásunk végére értünk, de holnap este újra jelentkezem. További szép hétvégét, a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta.